0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepšte si náladu.
2: Hit Radio.